cigány bába sor, a roma, de roma, szól a cigány muzsika. De a nagy bőgös ajja húzza, minden bolat a cigánya vajda. Hopp, hey, cigány bába sor, a roma, de roma, szól a cigány muzsika.